Ramalama, bama,

0: vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szép kártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
0: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter.

0: ellátási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
1: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
0: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Köszöntök mindenkit a hosszú hétvége második napján, én Dandó Ádi vagyok. Május 24-e van, pünkösd vasárnap, a pontos idő 6 óra 6 perc, és ma az Elizáknak, illetve az Esztereknek kívánok nagyon boldog névnapot. Fantasztikus rockzenékkel várlak benneteket már az első 60 percben is. Nem sokára érkezik a Judas Priest, itt lesz a Bon Jovi, és jön majd az Ossian is. De előttük még Alanis Morissette énekel. Ez az Ironic.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva 7:30, és jövő pénteken már 26 éve lesz annak, hogy a Bon Jovi piacra dobta Crush című nagylemezét. A banda ekkor már 5 éve nem jelentkezett új stúdióanyaggal, azonban a korongoló kimásolt első kislemezes dallal sikerült bebizonyítaniuk, hogy helyük van a 21. század legnagyobb rockstárjai között is. Ez következik most. Ez az It's My Life.

0: 103.9 Rock FM.
1: Freddie Mercury egyik legpörgősebb szerzeményével megyünk tovább a hírek után, hiszen 1978-ból érkezik a Queen és a Don't Stop Me Now.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát nyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyumánál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 3:47-kor pedig megyünk is tovább az Aerosmith egyik korai klasszikusával, ami most kedden volt 51 éve, hogy kislemezen először a boltok polcaira került. A dal egy igazi mérföldkőnek számít a zenekar történetében, ugyanis ez volt a csapat első top 40-es kislemeze, így végül ez lett az a dal, ami meghozta számukra a mainstream áttörést. 1991-ben egy új videóklippel aztán ismét piacra dobták, ami egy teljesen új generációval, az MTV közönségével is megismertette ezt a klasszikust. Ami most nálunk forog, ez a Sweet Emotion. Itt a vasárnapi rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymafiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyár a Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kóka Iné Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújítása.

0: gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Pünkösd vasárnapi rock reggel, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. 7 óra múlt 6 perccel, és folytatjuk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Már is érkezik hozzánk a Van Halen, itt lesz a Rage Against the Machine, és jön majd a Deep Purple is. Most pedig Gary Moore muzsikál, ez a Walking by Myself.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 9 perccel járunk 7:30 előtt, és ma ünnepli 57. születésnapját Rich Robinson, a The Black Crowes alapító gitárosa és egyik fő dalszerzője. Isten éltesse őt sokáig, ez a Hard to Handle.

0: 103.9 Rock FM.
1: Perceken belül azzal a Def Leppard dallal megyünk tovább, ami a banda első top 10-es slágere lett Angliában, és ami elkezdte áttörni nekik a falakat az európai piac fennmaradó részén is. Jön az Animal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Enyhült némileg az aszály az elsők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprémen, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.4.80, és már csak kevesebb, mint egy hónapot kell várni, hogy az idén már több mint 60 éve működő német hard rock legenda, a Scorpions ismét Magyarországra látogasson. A banda immáron 12. alkalommal lép majd színpadra Budapesten, azonban a helyszín új lesz számukra. Június 20-án ugyanis először csapnak a húrok közé az MVM Dome-ban. Nálunk most az a klasszikusuk következik, ami mind a mai napig talán a legnagyobb himnuszuknak számít. Az 1984-ben megjelent Love at First Sight című albumról szól, a Rock You Like a Hurricane.

Rock FM. A folytatásban azzal a dallal megyünk tovább, ami a 80-as évek végén elindította Alice Cooper másodvirágzását, és végül karrierje legnagyobb slágere lett. Jön a Poison.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Szokás volt pünköst kora cucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben hidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Példás helytállást tanúsított egy középiskolás önkéntes tűzoltó. Az országos mentőszolgálat számolt be arról, hogy a 17

0: Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
0: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép pünkös vasárnapot kívánok. Sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig itt a hétvégi rock reggel. 8 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok. Hamarosan énekel nekünk Ozzy Osbourne, itt lesz az Iron Maiden, és érkezik a Sex Section is. Ez pedig a Metallica és az Enter Sandman.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Május 20-án, vagyis ezen a héten szerdán lett 77 éves Schuster Lóránt, a P-Mobil alapító frontembere, szövegírója és de facto vezére. Innen is nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. És most egy klasszikusukkal tisztelgünk előtte a 90-es évekből. Ez a Ha újra kezdeném.

93.9 Rock FM.

0: Rock FM. A hírek után jövünk vissza a The Rolling Stones talán legismertebb dalával, aminek fő riffjét Keith Richards állítása szerint álmában írta meg. Jön az I Can Get No Satisfaction.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több strand is kinyitott a hosszú hétvégére. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb strandok nyitottak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit. A következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetében nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 000 forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
2: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM. Idén januárban töltötte be 60. életévét Zana Zoltán. A Dobosból lett rapper, így aztán egy Gangsta 60 fesztivál elnevezésű koncerttel ünnepli meg a kerek jubileumot. A bulira augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban, és Zoli olyan bandái lépnek majd színpadra, mint a Cartel, a Jack-Jack, a KGB, az Action, vagy elődje a most következő Sex Action. Ez az Ahova lépsz.
1: Hé, ide néz, édes! Mindenem

0: Rock FM.
1: A 9 órás hírek után az egyik legnagyobb személyes kedvencem következik, akiket bár annak idején nagy divat volt kritizálni, szeretett volna mindenki csak fele olyan jól muzsikálni, mint ők. 1988-ból jön a Winger és a Headed for a Heartbreak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délután

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a pünkösd vasárnapi rock reggel, 9 óra után már a második felvonással. Engem Dandó Ádinak hívnak, és továbbra is én hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. Nem sokára érkezik hozzánk a Faith No More, itt lesz a Blue Oyster Cult, és zenél majd a Dio is. Most pedig következzen a Rammstein és a Du Hast.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt volt 34 éve, hogy a Guns N' Roses egy felejthetetlen koncertet adott az egykori Népstadionban, a Use Your Illusion 1 and 2 című lemezeiket népszerűsítő világkörüli turné keretében. A két előzenekar az akkor még szinte ismeretlennek számító Soundgarden és a népszerűsége csúcsán levő Faith No More volt. Utóbbitól következik most az Epic.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most kedden volt 34 éve, hogy a boltok polcaira került a Kiss Revenge című nagylemeze. Az Eric Cardobos tragikus halála után immár Eric Singerrel felálló banda első 90-es évekbeli korongja mind hangzásában, mind imidzsében eltávolodást mutatott az előző évtized kommerszebb megközelítésű popmetálos korszakától. És sokak szerint nem csupán a zenekar egyik legkeményebb, de az egyik legerősebb anyaga is lett. A korongban olyan MTV kedvenc dalok kaptak helyet, mint az Unholy, a Domino, az I Just Wanna, az Every Time I Look At You, vagy még az album megjelenés előtt piacra dobott God Gave Rock and Roll To You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ősszel érkezett támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járt

0: mert délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Gyönyörű szép pünkös vasárnap délelőttöt. Sziasztok! Ez itt a hétvégi rock reggel 10 óra után is. Velem Dandó Ádival. Ebben a 60 percben is jönnek a legkirályabb rock dalok. Már is itt lesz a Slaughter, jön a Judas Priest, és érkezik az Iron Maiden is. Ez pedig a Quiet Riot és a Metal Health, Bang Your Head.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, és most az egyik legszebb magyar rockballadával megyünk tovább a 90-es évekből. A Republik 1991-ben megjelent második stúdióalbumáról, a Hoppá Hoppá című korongról szól, a Szeretni valakit valamiért.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és éppen a tegnapi napon volt 46 éve, hogy a boltok polcaira került a Judas Priest Breaking the Law című kislemeze. Úgyhogy mi más is következhetne, mint ez az évfordulós klasszikus, itt a 103.9 Rock FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elindult a pünkösd vasárnapi rock reggelünk utolsó 60 perce. A mikrofonnál ebben az órában még Dandó Ádit halljátok. 11 után sem hagylak benneteket a legjobb rock zenék nélkül. Nem sokára érkezik a Slayer, itt lesz a Deep Purple, a jó hangulatról pedig a Poison gondoskodik majd. De előttük még a Hobo Bluesben muzsikál. Ez a

103.9 Rock FM. Jövő kedden lesz 53 éve, hogy megjelent kislemezen a Deep Purple legnagyobb klasszikusa. Történt ugyanis, hogy 1971. decemberében a zenekar tagjai szemtanúi voltak annak, ahogy egy Frank Zappa koncert kellős közepén a Montreux-i kaszinó épülete porrá égett. A zenekar tagjai a szállodai szobáikból figyelték, ahogy a Genfitó felszínén szétterült a parton lángoló kaszinó füstje. A csodával határos módon szerencsére senki nem sérült meg a balesetben, viszont a sokkoló élmény arra ösztönözte a bandát, hogy megzenésítsék a történteket. Így született meg tehát a most következő alapmű, ez a Smoke on the Water.

103.9 Rock FM, és elérkeztünk az utolsó dalunkhoz, ennyi fért bele a pünkös vasárnapi rock reggelbe, de senki ne szaladjon sehova, hiszen érkezik Klamancse Krisztián, akivel betekintést nyerhettek a rock lexikonba. Őt Schubert Krisztián követi délután 2-től, és egészen évfélig itt is marad veletek. Én köszönöm az egész hétvégi figyelmet, és a holnapi pihenőnapra mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Az elmúlt 6 órában Dandoládit hallottátok, én most a Poisonnal búcsúzom. Találkozzunk jövő héten is. Ez a Nothing But a Good Time. Itt a vasárnapi rock reggelben, a 103.9 Rock.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon mai adásában a nevek Limp Bizkit, a Matchbox 20 Double Play-t játszik, jön a Green Day, Daniel Potter 2006-os óriási sikere, vagy a Snow Patrol és a The Fray a nevek között. Ha valaki a 2000-es évekre tippel, nem téved, de a modern rock évtizede is a 2000-es évek felváltva az alternatív rockot a 90-es évekből. A Rock Lexikon mai adása tehát újra speciális. A 2000-es évek modern rock felvételei a Train óriási sikerével jönnek 2001-ből. Ez volt az egyik legnagyobb a pályafutás alatt. Drops of Jupiter, Tell Me.

Terecskei Rita ének hangjával ők a Zanzibár új napra ébredt. Zanzibár 2005-ös lemeze, és így kell az alternatív rock műfajt átfordítani a 90-es évekből a modern rockba. Szinte semmit sem változik a stílus, és a munkásság még 2011 után is folytatódik. Ilyen és ehhez hasonló dalokkal. Limp Bizkit még megelőzőleg a 2000-es modern rock himnuszok közül a Behind Blue Eyes eredetije a Who-tól így hangzott.

Nem sok mindent változtattak rajta, a fiúk, Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, a feldolgozás 2003-as, miközben a Train és a Drops of Jupiter Tell Me 2001-es minden idők egyik legnagyobb slágere a modern rock kategóriában, miközben a Train a Meet Virginia című dallal kezdett a 90-es évek végén, és akkor még tombol az alternatív rock korszak. A Rock Lexikon mai speciális különkiadásában a 2000-es modern rock felvételek között jön a Matchbox 20 és egy Double Play. Ha valakinek ismerős a csapat, akkor egy amerikai alternatív rock együttesről van szó, a floridai Orlandóból. 1995-ben alakultak, és világszerte több mint 45 millió lemezt adtak el, tehát megint az alternatív rock korszaknál tartunk, miközben modern rockba vált át mindez a 2000-es évekkel, illetve a 90-es évek elmúltával. Adam Gaynor gitáros 2005-ben máig tisztázatlan okok miatt kilépett az addigra már többszörös Grammy-díjra jelölt zenekarból, és 1996-os nagylemezüket a 2000-es követte, aztán 2002-ben és 2007-ben is adtak még ki lemezeket, miközben Rob Thomas szóló karrierbe is kezdett, és 1999-ben Santana oldalán elénekelte az egyik legnagyobb világslágert, a Smooth című dalt. Jön a Matchbox 20 munkássága a 2000-es évek elejéről, mindenek előtt az If You're Gone, ami a legmagasabb helyezést érte el a Billboard slágerlistán valamennyi Matchbox 20 dal közül. Aztán a 2000-es Band, mindkét dal különlegessége, hogy Rob Thomas írta, és Rob Thomas énekli, háttérben pedig a zenekar, a Matchbox 20. Íme a Double Play.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon. A Rock Lexikon mai adásában 2000-es évek modern rock, az évtized legeleje, és nagyjából az első 10 év a 90-es évek elmúltával. Klamoncsek Krisztián vagyok. Hooligans és a Félember az elmúlt percekben, Orbán Tamás és Tóth Tibor szerzeménye. Kicsit késői a munkásság, ha a 2000-es évek első évtizedét nézzük, hiszen 2009-ből szólt a Félember, és megelőzőleg a Matchbox 20 munkássága. Ők már a 90-es évek közepén is léteztek, a legnagyobb sikerek mégis a 2000-es évek elején jönnek, bár Rob Thomas 1999-ben még Santana munkásságába is bekapcsolódott, és 99 és 2000 váltásánál a világ legnagyobb slágere volt a közös dal, a Smooth. A Matchbox 20 Double Play-ben a 2001-es If Your Gun szólt, illetve a Band 2000-ből. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock vagy a populáris rock évtizedeiből. A mai speciális műsorban 2000-es évek, az első évtized, a 90-es évek elmúltával nagyjából 2000-től 2009-ig. A csapat neve most Green Day, a dal a Boulevard of Broken Dreams.

103.9 Rock FM, és a Rock Lexikon mai speciális különkiadása a 2000-es évek igazi rockballadái, rock himnuszai, méghozzá majdnem 10 éven keresztül, 2000 és 2009 között, mint például 2006-ból a Hinder nevű csapat, a dal címe Lips of an Angel. Heaven Street 7 még megelőzőleg a dal címe, ez a szerelem, majdnem a kellős közepe a 2000-es éveknek, ha azt mondjuk, hogy 2004-es a Magneoton kiadásában Magyarországon. És a Green Day, akik jönnek, látnak és győznek méghozzá majdnem egy évtizeden keresztül, a 90-es években ugyanúgy, mint később a 2000-es években is. A Green Day 2004-es lágerének a címe Boulevard of Broken Dreams. Szupersztárok a folytatásban a mai speciális rock lexikonban. Ha a 2000-es évek első évtizede, akkor nem csak együttesek, előadók is tarkították a különböző slágerlistákat. Daniel Potter óriási európai sikere az Amerikai Egyesült Államokban 2006-ban az évvégi összesítés szerint az év slágere lett, azzal a címmel, hogy Bad Day. Kelly Clarkson szintén a 2000-es évek első éveinek felfedezettje egy amerikai zenei tehetségkutató verseny győzteseként, miközben később az alternatív rockba kapcsolódott be, és elképesztően jó slágerei voltak, főleg úgy, hogy a legtöbb dalt saját magának írta. Kelly Clarkson 2006-ban talán az egyik legjobb dalt azzal a címmel énekelte, hogy Because of You. És a szenzációs kettősök közül még énekeljen Kid Rock és Sheryl Crow is a Picture című dallal, 2003-ban járta meg az amerikai slágerlisták csúcsait. Szupersztárok a 2000-es évekből, most az első évek az új évtizedből. Daniel Potterrel, Kelly Clarksonnal és a duettel Sheryl Crow és Kid Rock közösen.

103.9 Rock FM, a szupersztárok az elmúlt percekben, úgy, mint Kid Rock és Sheryl Crow, a közös dal 2003-as, ez a Picture. Kid Rock később külön is énekelte 2008-ból az All Summer Longot, ez lett a pályafutás legnagyobb slágere tőle, miközben Sheryl Crow eredetileg Michael Jackson háttérzenésze és háttér énekeseként kezdte még a 90-es évek elején, 1994-ben lépett önálló útra, és az első Grammy-díjra jelölt slágere az All I Wanna Do volt. Kelly Clarkson még megelőzőleg a Because of You-val és Daniel Potter és a Bad Day, míg Kelly Clarkson a pályafutása egyik legjobb dalát 2006-ból énekelte, ugyanebben az évben az év dala Daniel Pottertől a Bad Day. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben, és mindjárt jön a 2000-es évek második órája. A speciális különkiadás a Rock Lexikonban, ami egyébként annyira hosszú, hogy nem csak ezen a héten szól, hanem lesz belőle még egy második rész is. Így aztán a kétszer két órás műsorból az első két óránál tartunk. Most éppen újra 2006-ban. A csapat neve Snow Patrol. Ez a Chasing Cars.

103.9 Rock FM, ez a 2000-es évek és a modern rock és a speciális rock lexikon. Éppen elmúlnak a 90-es évek, és jön egy új évtized, de még egy új évezred is. De ahogy a mondás is tartja, a rock örök, a mai rock lexikon két órájában pedig hamarosan érkezik a második óra elején P.O.D. és a Youth of the Nation.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: 2x2 órása sikeredett a 2000-es évek modern rock különkiadása a Rock Lexikonban. Ez az első rész, és az első résznek is a második órája, mert a nevek megint önmagukért beszélnek. Mondjuk 2000-től 2009-ig a második órában jön a Belmondo, a Maroon 5, a Nickelback, akik Double Play-t is énekelnek, Lifehouse, a Three Doors Down, és ezen kívül még a Puddle of Mud, a Blurryvel. Klamoncsek Krisztián vagyok. Ha ennek a két órának vége, akkor a Rock Lexikonban egy hét múlva ugyanígy folytatjuk a speciális válogatást a 2000-es évek modern rockjából. A rossz nyelvek és a jó nyelvek is azt mondták, hogy Eminem tehetségéhez nem fér kétség. A fehér rapper, aki 1999-ben kezdte a pályát, Dr. Dre állt mögötte, mint producer. A 2000-es években minden idők legjobb rapperévé küzdötte fel magát, és ehhez alig egy-két év kellett. De azt senki sem gondolta volna, hogy Eminem beküzdi magát a Christian Contemporary rockba, vagy az alternatív rockba is. Pont elmúlnak a 90-es évek, és jönnek a 2000-es évek, miközben a B.O.D. megcsinálja a pályafutás legnagyobb slágerét, a háttérben Eminemmel, aki produceri munkákat vállal. Íme a B.O.D. és a Youth of the Nation.

93.9 Rock FM és a mai speciális rock lexikonban a 2000-es évek modern rock felvételei, mint például a Maroon 5 karrierindító sikere az elmúlt percekből, a 2004-es This Love és a valakinek ismerősek a zenei dallamok, hát mintha Belmondo Lesz Volt Van című dala egy évvel később 2006-ból nagyon hasonlítana a Maroon 5 ezen dalára. Talán ezért is raktam össze a kettőt egymás után? Talán. P.O.D. és a Youth of the Nation még a mai második óra kezdődala a háttérben Eminem produceri munkáival. Mi köze van Eminemnek az alternatív rockhoz vagy a modern rockhoz? Hát ezek szerint néha van, néha nincs. Ha ugyanez rap műsor lenne, akkor valószínűleg jóval többet beszélnénk róla. Klamoncse Krisztián vagyok, Nickelback Double Play most a speciális rock lexikonban. Ha valaki nem ismerné a kifejezést, a Nickelback az a bizonyos 5 centes, amit visszajáróként vissza szoktak adni, mert ennyi minden esetben visszajár, mondjuk a kávéházakban. Chad Kroeger úgy gondolta, érdemes erről elnevezni a csapatot, mert hogy annyira közszájon forgó kifejezés az Amerikai Egyesült Államokban és Kanada angolul beszélő részén, hogy erre mindenki felkapja a fejét. Így is lett, pláne hogy modern rockot kellett hozzájátszani, például a How You Remind Me-t 2002-ben és a Rockstar-t 2007-ben. Íme a Nickelback Double.

103.9 Rock FM, a modern rock felvételek közül az egyik legjobb, a magyar slágerek közül. 2005-ből a Magna Cum Laude, Te légy most című dala. És a Nickelback Double Play még megelőzőleg, Chad Kroeger vezetésével, aki később aztán szóló karrierben is nyomta, méghozzá nagyon jól ismeretes a pókember betét zenéje. Nagyjából ugyanebből az időszakból ez a 2000-es évek közepe, vagyis az első évtized az új évszázadból és évezredből, miközben a speciális rocklexikon a mai alkalommal is, és majd még egy hét múlva is pont erről szól. Nickelback és a How You Remind Me 2002-ből a Double Play-ben, és ugyanígy 2007-ből a Rockstar. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A mai alkalommal a műsor speciális. Modern rock a 2000-es évekből. Nagyjából úgy tudjuk meghatározni, hogy 2000 és 2009 között az összes olyan himnusz, ami befolyásolta a slágerlistákat és az életünket. Mint például a 2000-es Lifehouse óriási siker. Éppen elmúlnak a 90-es évek, és ilyenkor mindig eldöntendő kérdés, hogy a 2000-es év hova tartozik? Még az előző évtizedhez? Íme a Lifehouse és a Hanging by a Moment.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikonban Dandó Zoltán, illetve Fickó András szerzeménye. Machine Mouse a csapat neve, ez a játékos 2007-ből. És a Three Doors Down és a Kryptonite még megelőzőleg két olyan felvétel, amely leváltja a 90-es éveket, és ha már 2000-et írunk, akkor sokan azzal is azonosítják. Új évezred és új évszázad, de ettől még akár a 90-es évek utolsó termései is lehetnének. Lifehouse és a Hanging by a Moment, vagy a Three Doors Down és a Kryptonite. A speciális Rock Lexikon mai adásában Santana munkásságáról már volt szó, Rob Thomas-szal közösen játszották a Smooth című dalt, Santana majdnem 10 évig hallgatott, de óriási ötlete volt úgy a visszatérés 1999-ben, hogy ő csak gitározik, szupersztárok énekeljenek a különböző szuper dalokban. Rob Thomas és a Smooth előadása csak egy dolog, de 2003-ban újra jön egy duettel. Santana akkor Michelle Branch-el állt össze az akkor még ismeretlen alternatív rock énekesnővel. Michelle Branch világslágert csinált Santana oldalán a The Game of Love című dalból, és itt megint a szupersztárok rovatnál tartunk, mert hogy Lenny Kravitz és ez a Gain című dal pont 2000-es, a pályafutás egyik kiemelkedő sikere attól a művésztől, aki már a 80-as évek végén is csinálta a dalait, de az első igazi slágere az Itt Ain't Over Till It's Over volt 1991-ben, az európai berobbanás pedig 1993-as, az Are You Gonna Go My Way-jel. És akkor még a 90-es évek legvége, a Vertical Horizon és az Everything You Want, miközben 99-ben megjelenik, 2000-ben ugyanígy siker. Íme a szupersztárok most, a speciális Rock Lexikonban. Ezek a 2000-es évek első éveinek modern rock felvételei, kezdésként Santana és Michelle Branch és a szerelmes dal.

93.9 Rock FM, a szupersztárok a mai második órában a speciális rocklexikonban a 2000-es évek modern rock felvételeiből, és az első évek óriási sikerei, sőt még a 90-es évek legvégét is ide vegyítve. Santana és Michel Branch 2002-ben állnak össze, 2003-ban világsztár lesz a The Game of Love, Lenny Kravitz a pályafutás kiemelkedő sikerével ekkor már maga mögött hagyja a 90-es éveket, és 2000-ben nyit egy új balladával, ez az Again, miközben a Vertical Horizon 1999-től 2000-ig énekli óriási sikerrel azt, hogy Everything You Want. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a speciális rocklexikonban is, a mai alkalommal egyetlen egy témát járunk körbe kétszer két órában, tehát a mai két órát egy hét múlva követi majd egy második két óra is. 2000-es évek és a modern rock himnuszok, modern rock felvételek, mint például a Puddle of Mud és a Blurry. Ezzel köszönöm meg a mai figyelmet, egy hét múlva folytatjuk, mert a 2000-es évekből van még mit bemutatni, hiszen éppen elmúlik az alternatív rock korszak, és a 2000-es évek első éveiben jön a modern rock korszak. Klamon

Lexikon. Romancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. This

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szia mindenkinek, nagyon szuper vasárnap délutánt elstartoltunk, ez már a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Vége a rock lexikonnak, viszont nincs vége a rock zenéknek. A stúdióban innentől a Suvajt Krisztián, 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. Mindenre belül vagyok, de tényleg. Cserébe pedig itt a Next, ACDC, TM.

Ez volt az Interstate Love Song itt a 103.9 Rock FM-en. Hazairól pedig már is jön a bikini, akik ma este a siófoki plázson csapatják majd méghozzá 19 órás kezdéssel. Aztán van még egy-két időpontom és helyszínem. Május 30 Nyíregyháza, május 31 a Szatmár Németi, június 28 Tata, majd itt Budapesten legközelebb július 3-án koncerteznek majd méghozzá a Barbanegrában, a Menning bármely.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 22. kerületben a Török utcában, aztán lezárás nehezíti még a haladást az 5. kerületben a Balaton utcában, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

És ami még talán ennél is fontosabb, hogy maradsz-e itt a következő órában. Ez a 103.9 Rock FM. Bets are burning, ez pedig az óra vége. Aztán innen folytatjuk. The Number of the Beast, 8 óra munka, Get the Funk Out. Ezekkel kezdtek majd.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Reméljük lesz belőle bőven így a hosszú hétvégén. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. 15 óra után vagyunk 8 perccel, és pörög tovább a rock hétvégét a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián. És hát várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy ne felejtsük, az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Ami pedig a folytatást illeti, mindjárt programajánlózunk, de most Get the Funk Out. Mit rakom?

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Europe és a Cherokee itt a 103.9 Rock FM-en. Damien Ferenc pedig már is érkezik, jön a Most kell eldöntenem, ami talán élőben is hallhatunk május 30-án a 22. Bősi Motoros Fesztiválon. De lesz még koncertje ezen kívül is. Június 25 Tata, majd június 27 Sopron Fest. Ezekre hangolódunk most. Ez a perc, mi nem volt eddig sosem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a második kerületben, a Labanc utcában. Mindenképpen kerüljünk. Aztán korlátozások vannak a hetedik kerületben, a Madács Imre tér környékén, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád fejedelem útján. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Billy Idol és a White Wedding itt a 103.9 Rock FM-en. Animals, House of the Rising Sun, ez pedig egy újabb zenei óra vége, de a műsornak még korán sincs vége, sőt még a délutánnak sem. 16 óra alatt vagyunk egy picivel, úgyhogy long story short, a következő órában innen folytatjuk.

16 óra után vagyunk 11 perccel. Mondhatnám úgy is, hogy negyed öt lesz 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Vörök tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel. Úgyhogy jöhet minden az SMS Viber 20999 103.9. És ami még jön, az koncert ajánló hamarosan, meg most a Viva Las Vegas.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát ígértem egy újabb koncertajánlót, úgyhogy nézzük is. Május 30-án lesz a következő Edda koncert, a helyszíne Zsámbék. Aztán június 20 Margit-szigeti Színház, június 26 Debrecen, majd július 4-e Gárdony. De a zenéjükre addig nem kell várni. Minden sarkon álltam már. Ez jön most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Mester utcában, aztán hasonló a helyzet a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és egy sávlezárás mellett autózhatunk a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Black Hole Sun itt a 103.9 Rock FM-en. Rockin' in the Free World, ez pedig egy újabb zenei óra vége, aztán érkezik majd egy pici szünet. És meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó délutáni óráját. Jön majd a Mennyország Turist, a Who Are You és a Rock the Night is, ami lesz majd 20 órától, ne feledjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: mit mondok?
1: Sőt, még mellé zenélek is. Továbbra is nagyon szuper hosszú hétvégét mindenkinek. Folytatjuk a vasárnap délután itt a 103.9 Rock FM-en. Ez még mindig a Rock hétvége. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, erre pedig lehet üzenni mind SMS, mind Viber. Bármi van, csak bátran. És akkor a next. Who are you?

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Fa az életben. A Kispál és a Borsztól itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt folytatnánk, gyors névnapozzunk egyet, duplázunk. Ma Eszter és Eliza névnapok vannak, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Ha így van, írjuk meg. Köszöntök. Nagyon szívesen. Meghozom nekik a kövét More Than Words, amit már el is pöcköltem itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Egyetlen! Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: Rockközlekedés.
1: Félpályás korlátozások vannak a 4. kerületben a Homoktövis utcában, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

think you move me.

most, hogy leszálltunk a szellemvasútról, zárjuk az órát itt a 103.9 Rock FM-en. My Favorite Game, aztán pici szünet, de rögtön utána meg is kezdjük a vasárnap estét. Én maradnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

18 óra után vagyunk 12 perccel. Nagyon-nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, meg a szokásos infokkal, üzenetekkel, úgyhogy még mindig jöhet az SMS és Viber 20 999 103.9. Írjuk meg, ha úton vagyunk, ha dolgozunk, vagy ha épp csillezünk valahol. Én pedig hozom hozzá az aláfestést. Itt

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Republik és a Csak a szívemen át. Itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a szívemen átjött a következő üzenet is. Szia Krisztián, nagyon jó a műsor, köszönjük az előző dalt. Én és a barátnőm nagy Metallica rajongók vagyunk, és minden nap a Rock FM-et hallgatjuk Zala megyéből. Üdv Marina és Ferdinánd. Köszönjük szépen, és azt is, hogy írtatok. Még egyféle akkor jöhet. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül. Addig is itt a kövi Rolling Stones Start Me Up. Majd csitarakkan.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rock közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 4. kerületben a Megyeri úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán hasonló még a helyzet a 12. kerületben a Márvány utcában, és van egy sávlezárás a 22. kerületben a Mária Terézia utcában. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bon Jovi és a One Way itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, jön a Wood, aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét olyan remek klasszikusokkal, mint a Sweet Home Alabama, a White Side, vagy épp a Cradle of Love. Aki tehet, jó maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

19 óra után vagyunk 10 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Megkezdtük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de tartogatok még jó rock dalokat. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És hát folytatjuk a hosszú hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en. Már is itt a Sweet Home Alabama, aztán jön majd az Egyedül a világ ellen is. Na meg jöhetnek az infók üzenetek is. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

chiamare, oggi è solo fortuna.

Ez volt a Hold szerelme itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jön a Billy Idol, mint a Cradle of Love, előtt egy gyors kitekintés, mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra és a jövő hétre. Hát elvileg végig napos idő lesz, se felhő, se csapadék, a csúcsok pedig 25 és 30 fok között alakulnak majd. Na, használjuk ki.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkert körúton, úgyhogy csak óvatosan. Aztán lezárás van még a második kerületben, a Széher úton, és az első kerületben a Donáti utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. És hát jön a záró akkor, ugyanis ennyi volt már a Rock hétvége. Lenny Kravitz, American Woman. Ezzel búcsúztatjuk a műsort. Én viszont nem búcsúzom, ugyanis pár perc is startol a Rock the Night. Aki teheti, maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

majd azt is megnézzük, ígérem. Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek. Pörök tovább a hosszú hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Ez már a Rock the Night velem Schubert Krisztiánnal. És hát a legjobb rockdalokkal. You Could Be Mine, a Guns N' Roses-tól, aztán jön majd a Scorpio, valamint az Azt

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És most jön a White Room, a Cream egyik legismertebb száma, ami 1968-ban jelent meg a legendás Wheels of Fire dupla albumon. Azóta pedig a pszichedelikus rock egyik alapműve lett. Külön érdekességek, hogy a dalszöveget Pete Brown írta, aki a Cream titkos fegyvere volt. Nem is játszott a zenekarban, mégis rengeteg ikonikus szöveg áll mögötte.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a második kerületben, a Labanc utcában. Mindenképpen kerüljünk. Aztán korlátozások vannak a hetedik kerületben, a Madács Imre tér környékén, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád fejedelem útján. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

jöhet egy új felvonás? Jön is. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát zárjuk az órát, Jessie's Girl, aztán innen folytatjuk. Van még visszavőven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

0: Ez a 103.9 Rock FM. És most teddázunk egyet. A bandával egyébként a legközelebb május 30-án találkozhatunk majd a helyszín Zsámbék. Aztán június 20 Margit Szigeti Színház, majd június 26 Debrecen. Ha mennénk bármelyikre, jó bulit!
1: Az élet a...

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 22. kerületben a Török utcában, aztán lezárás nehezíti még a haladást az 5. kerületben a Balaton utcában, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. És hát lassan zárunk egy újabb zenei órát, ugyanis 22 óra előtt vagyunk egy picivel. Még itt a Miles Away, aztán még ugyanennyi vissza van. Tessék maradni!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a Bad Medicine, a Bon Jovi-tól itt a 103.9 Rock FM-en. Hazairól pedig már is jön a bikini, na meg az agy helyett. És hát kaptak is, ugyanis ma a Siófoki plázson koncerteztek. Legközelebb pedig május 30-án lépnek majd színpadra a helyszínen Nyíregyháza, a kezdés pedig 19 óra. Na, erre hangolod.

103.9 Rock FM. Queen, Hammer to Fall, ez pedig a Next lesz. Na meg egy gyors kitekintés még így előtte. Mondom, hogy milyen időt ígérnek holnapra és a jövő hétre. Ha minden igaz, végig csak napos időnk lesz, a csúcsok pedig 25 és 31 fok között alakulnak majd. Használjuk ki.

Ez volt a Spin Doctors és a Two Princess itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, Kiss Crazy Crazy Nights, valamint még egy óra mai Rock the Night-val, de a következő órában is garantálom a hangulatot, úgyhogy aki tehetét, tartson vele.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez volt az Omega és a Gamma Police, itt a 103.9 Rock FM-en. AC/DC Highway to Hell lesz, pedig a folytatás lesz, na meg egy gyors info még a jövő hétre, ne felejtsük el, hogy lesz Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől délután 2-ig. Lamancsek Krisztián, rengeteg info, és a legjobb rockdalok természetesen, úgyhogy aki teheti, üleljenek majd akkor is.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát pörög a hajrá, nincs sok vissza a mai műsorból, viszont egy-két trackre még mindenképpen van idő. Szájfel, Szabad Madár, ez jön most, aztán itt lesz még a Walking By Myself, a Szabadság Vándorai, valamint a YouTube-on a Point is.

0: Ez a 103.9 Rock FM. És hát hozom a záró akkordot, YouTube Pride, ezzel búcsúzom most, a Schubert Krisztián ennyi volt mára, záródik a Rock. Legközelebb a jövő héten jövök, találkozunk majd akkor is. Köszönöm szépen a figyelmet, a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!
1: Rock the Night, este 8-tól éjfélig.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.